sok van már, amit még itt hagyott.

0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Tovább tart a hőségriadó. Népszerűek a balatoni intercityk. Teflon serpenyőt hívtak vissza. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem szabadulunk a fullasztó melegtől, meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Az intézkedés az ország teljes területére érvényes. A kánikulában különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogy azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
1: Sokan utaztak a balatoni intercitykkel. Jelentősen nőtt a járatok népszerűsége az idei főszezon első hónapjának adatai szerint. Csak nem 5%-os a növekedés a tavalyi hasonló időszak mérlegéhez képest. Kedveltek az express vonatok is, különösen a jégmadár és a csabai tekergő. A szerelvényeket a fedélzeti vendéglátás is vonzóvá tette. Baj van a Teddyben kapható serpenyőkkel. A cég visszahívta a 28 cm átmérőjű Vokpen Natural Kitchen elnevezésű terméket a tapadásgátló bevonat leválása miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, senki ne használja a Kínában gyártott edényt. A konyhai eszközt érdemes visszavinni az üzletbe, az árát visszatérítik. Mindent megtudhatunk egy helyen, a középkori magyar állam összeomlását kiváltó harcról. Elindult a Mohács 500 honlap. A Nemzeti Örökség Intézet által kezdeményezett weboldal bemutatja a mohácsi csata kutatásának legújabb eredményeit, valamint a jubileumi programsorozat legfontosabb eseményeit. Ma is derült, száraz időnk van, délután kevés felhő képződhet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, 40-41 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. Többfelé beborul, helyenként záporok, zivatarok érkeznek. Pénteken éri el térségünket a felfrissítés.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Különösen meleg volt a július, forgalomban az új kaffillamos. Egyre több bajt okoz a parlagfű. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. A 10. legmelegebb volt az idei július, a 20. század kezdete óta itthon. A Hungaromet azt írta, a középhőmérséklet országos átlagban, majdnem hogy elérte a 23 Celsius fokot, ami több mint 1 Celsius fokkal. Az 1991-2020-as átlag felett van. Ezzel az idei, a 10. legmelegebb július lett Magyarországon. Ez a hónap egyúttal a 6. legszárazabb július volt 1901 óta. Csökken a Tisza-tó vízszintje, a Kisköre felső vízmércén mért vízállása 700 cm alatt van. Ez az extrém csapadék hiány, illetve a folyón érkező rendkívül alacsony vízhozam és a fokozott párolgás következménye. Elfogadták a fővárosi átkelő tervét. Budapest főépítésze jóvá hagyta az Óbudai sziget új gyalogos hídjának koncepcióját. A 138 méter hosszú, 3,5 méter széles híd teljes egészében magánforrásból valósul meg. A szerkezetet díszkivilágítással is ellátják. A beruházás milliárdos tétel. Már közlekedik a 39. új KAF villamos. A Budapesti Közlekedési Központ azt írta, hogy a jármű a szokásos műszaki vizsgálatok, próbafutások és a hatósági engedélyezési eljárás sikeres lezárását követően állt forgalomba. A szerelvény a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. Az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os és a 61-es vonalán találkozhatunk az új típusokkal. Berobbant a parlagfű szezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést. A pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtora Patini Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerbiológusától.
2: Az ország keleti régiójában, mint Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék.
1: Fokozódik a hőség, ma is derült, száraz időnk van, 40-41 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. Többfelé beborul, és a délutáni, kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok érkeznek. Nyugaton megélénkül a légmozgás. Pénteken éri el térségünket a felfrissülést hozó hideg front. Helyenként enyhülni kezd a meleg, délkeleten tart ki a legtovább a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Káprázatos szerdai napot kívánok mindenkinek, ami az ötös sorszámot viseli. Ezen esztendő augusztus havának szépen lépkedünk előre a ranglétráján. Remélem, hogy tudtunk aludni, így a baráti többes. Ha nem, akkor pedig kívánom mindenkinek a pihentető, nyugodt, hűvös napot, aki még nem ment el szabadságra, soha nem késő. Kedves főnök urak, vezető, beosztásúak, engedjük meg a szorgos, dolgos alkalmazottnak, hogy élhessen ezzel a lehetőséggel. Aki pedig vállalkozóként önnön maga farkassa, hát tessék tükörben nézve kiírni a szabadságot, bejelenteni önmagunknak, elmentem Szabira. Na, ez a rend, kérem tisztelettel. Aki pedig marad reggelit velem, hát a menetrend a szokásos. Jó, hozom a zenéket, meg a rockvilág történeteit 75-ből, 72-ből, 80-ból, vagy éppen még korábbról, 67-ből, ami egy zseniális album megjelenés lesz majd, és persze hozom a zenéket is, jó? Az utakon arra kérek mindenkit, hogy vigyázzunk, ahol éppen túrnak, fúrnak, ott meg türelem. Jó, 103.9 Rock FM, na fussunk neki!

Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést is, jó utat kívánok, továbbra is félpályás lezárás van a 17. kerületben, a Cinkotai úton, a Pesti út közelében, mind ahogy időszakos és szakaszos sávzárásra lehet számítani napközben, az Üllői úton és váltakozó irányú forgalomra a 3. kerületben, a Pusztakúti úton, a Pusztakúti köznél.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 93.9 Rock FM.
1: Fél hét, el ne szalasszuk a Krisztinákat, a Krisztákat, a Krisztiket. Bár egyébként az én tapasztalatom az, hogy vagy az egyiket szeretik, vagy a másikat. Ez egy ilyen furcsa dolog. Bár tisztelet a kivételnek, aki nevével teljes mértékben úgy a rövidebb, mint a hosszabb formájában megbarátkozott már élete során. Ettől függetlenül egyébként még Ábel és Oszvald napja is van. Na de hát a lényeg. Krisztina, kedves Krisztinák, boldogok. Jönnek íreg információk, aztán pedig majd a rock történelem, jó? És persze hírek után zenélünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Tovább tart a hőségriadó. Népszerűek a balatoni intercityk. Teflon serpenyőt hívtak vissza. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem szabadulunk a fullasztó melegtől, meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Az intézkedés az ország teljes területére érvényes. A kánikulában különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
2: Sokan utaztak a balatoni intercitykel, jelentősen nőtt a járatok népszerűsége az idei főszezon első hónapjának adatai szerint. Csaknem 5%-os a növekedés a tavalyi hasonló időszak mérlegéhez képest. Kedveltek az express vonatok is, különösen a jégmadár és a csabai tekergő. A szerelvényeket a fedélzeti vendéglátás is vonzóvá tette. Baj van a Teddyben kapható serpenyőkkel. A cég visszahívta a 28 cm átmérőjű Wokpen Natural Kitchen elnevezésű terméket a tapadásgátló bevonat leválása miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, senki ne használja a Kínában gyártott edényt. A konyhai eszközt érdemes visszavinni az üzletbe, az árát visszatérítik. Mindent megtudhatunk egy helyen, a középkori magyar állam összeomlását kiváltó harcról. Elindult a Mohács 500 honlap. A Nemzeti Örökség Intézet által kezdeményezett weboldal bemutatja a mohácsi csata kutatásának legújabb eredményeit, valamint a jubileumi programsorozat legfontosabb eseményeit. Ma is derült, száraz időnk van, délután kevés felhő képződhet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, 40-41 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. Többfelé beborul, helyenként záporok, zivatarok érkeznek. Pénteken éri el térségünket a felfrissülést hozó hidegfront, jelentős csapadék. Ismét csak lokálisan várható, országos esőre ne számítsunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Na kérem tisztelettel, hát például 1965-ben a Beatles-tól a Help a csúcson. A kis lemez e napon kezdi meg 3 hetes uralmát a brit slágerlista legelső helyén. De például 72-ben All Star Rock and Roll Festival a Wembley-ben, Chuck Berry, Bo Diddley, Little Richard, vagy éppen Bill Haley főszereplésében. 77-ben meg egy történelmi punk fesztivál volt Franciaországban, a Police-szal, a Clash-sel és az a Damned-del. 79-ben pedig e napon a Def Leppard aláírta első komoly szerződését, a feltörekvő brit hard rock és heavy metal együttes e napon szerződik le a Phonogram Recordshoz, elindítva ezzel a világhírnév felé vezető utat. Hát így, 103.9 Rock FM, na folytassuk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést is jó utat kívánok, továbbra is félpályás lezárás van a 17. kerületben, a Cinkotai úton, a Pesti út közelében, mind ahogy időszakos és szakaszos sávzárásra lehet számítani napközben, az Üllői úton és váltakozó irányú forgalomra a 3. kerületben, a Pusztakúti úton, a Pusztakúti köznél.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Különösen meleg volt a július, forgalomban az új kaffillamos. Egyre több bajt okoz a parlagfű. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. A 10. legmelegebb volt az idei július, a 20. század kezdete óta itthon. A Hungaromet azt írta, a középhőmérséklet országos átlagban, majdnem hogy elérte a 23 Celsius fokot, ami több mint 1 Celsius fokkal. Az 1991-2020-as átlag felett van. Ezzel az idei, a 10. legmelegebb július lett Magyarországon. Ez a hónap egyúttal a 6. legszárazabb július volt 1901 óta. Csökken a Tisza-tó vízszintje, a Kisköre felső vízmércén mért vízállása 700 cm alatt van. Ez az extrém csapadék hiány, illetve a folyón érkező rendkívül alacsony vízhozam és a fokozott párolgás következménye. Elfogadták a fővárosi átkelő tervét. Budapest főépítésze jóvá hagyta az Óbudai sziget új gyalogos hídjának koncepcióját. A 138 méter hosszú, 3,5 méter széles híd teljes egészében magánforrásból valósul meg. A szerkezetet díszkivilágítással is ellátják. A beruházás milliárdos tétel. Már közlekedik a 39. új kaffillamos. A Budapesti Közlekedési Központ azt írta, hogy a jármű a szokásos műszaki vizsgálatok, próbafutások és a hatósági engedélyezési eljárás sikeres lezárását követően állt forgalomba. A szerelvény a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. Az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os és a 61-es vonalán találkozhatunk az új típusokkal. Berobbant a parlagfű szezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést. A pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtora Patini Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ HR biológusától.
2: Az ország keleti régiójában, mint Nyíregyháza, Debrecen és Békéscsaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet is, illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék.
1: Fokozódik a hőség, ma is derült, száraz időnk van, 40-41 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak, többfelé beborul, és a délutáni, kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok érkeznek. Nyugaton megélénkül a légmozgás. Pénteken éri el térségünket a felfrissülést hozó hideg front. Helyenként enyhülni kezd a meleg, délkeleten tart ki a legtovább a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

1039 Rock FM, szóval ez az 1977-es Mont de Morson Punk Fesztivál volt, a korai európai punk mozgalom egyik legfontosabb mitikus mérföldköve, a dél-franciaországi kisváros Bika Viadal arénájában megrendezett eseményről. Mit is lehet tudni? A kétnaposra tervezett fesztivál legelső napja volt augusztus 5-e, hozta el a brit punk aranykorát Franciaországba. Ekkor még nyersebb korai felállásban játszott a The Police. Aztán Joe Strummerék ekkor adták az egyik legenergikusabb korai külföldi koncertjüket, vagyis ott volt a Clash, fellépett a The Boys és a The Rings, na meg a francia helyi úttörők. A Police-nak ez a fesztivál volt az egyik rendkívül ritka alkalmak közül, amikor négy tagú zenekarként léptek fel. Sting, Stuart Copeland és Harry Padovani mellett ugyanis ezen a hétvégén már a későbbi fix gitáros Andy Summers is velük zenélt a színpadon. A hiányzó The Jam. A plakátokon és a meghívottak listán eredetileg a The Jam is szerepelt. Elmők belső viták, vagy mondjuk úgy szervezési problémák miatt végül mégsem léptek fel a hétvégén. Bár szigorúan véve nem volt része a Punk Fesztivál hivatalos programjának, a punk keresztapjaként tisztelt Lou Reed közvetlenül a fesztivál után augusztus 7-én adott egy koncertet ugyanabban az arénában, megkoronázva ezzel a hétvégét. Úgyhogy így esett ez akkoriban 77-ben Franciaországban e napon. 103.9 Rock FM, na folytassuk!

0: 93.9 Rock FM.
1: 7:30-hoz értünk, már is mondom, hogy mivel tudnak majd eldicsekedni a mai születésnaposok, de persze mindez csak a hírek után, amikor is majd zenélünk.
2: Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Szükséges takarékoskodni az árammal, forrókatlan Európa, itt a sáska veszély. Köszöntöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Tegnap is jól alakult a lakossági áramfogyasztás. Magyar Péter miniszterelnök azt közölte, hazánk ismét összefogott. A felhasználás jelenleg 500 megawatttal van a tervezett szint alatt. A Duna vízszintje már 5 cm-t nőtt. Az utolsó turbina stabilan termel. Kapitány István miniszter pedig úgy fogalmazott, bízunk benne, hogy ez a tendencia fennmarad, és nem lesz szükség a blokk leállítására. A kormányfő korábban a 40 fok feletti csúcs hőmérsékletekre hivatkozva azt kérte, hogy délután 5 és este 10 óra között, amennyire csak lehet, takarékoskodjunk az árammal. Forrókatlanná vált Európa. A kontinensen belül hétfőn Magyarország volt a legmelegebb ország. A hőmérsékleti csúcsérték nagy részt 36-40 Celsius fok között, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius fok között alakult. Az előrejelzések szerint a napokban a kánikula továbbra is velünk marad. Sáska veszély van itthon, emiatt szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a NEBIH. Az intézkedést a szélsőségesen meleg és száraz nyári időjárással indokolta a hivatal, ennek okán ugyanis évről évre visszatérő gond a marokkói, az olasz és a vándorsáska károkozása. Ezek a rovarok főképp az aszályos alföldi térségeket veszélyeztetik, elsősorban Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét, de máshogy is megjelenhetnek, mert kiválóan repülnek és nagy távol képesek megtenni. Folyamatosan védekezzünk a kullancsok ellen, hívja fel a figyelmet a NEBIH. Ezek az élősködők veszélyes betegségeket okozhatnak az embereknél is, ezért fontosak a megelőző intézkedések, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatója.
4: Különböző patikákban kapható sprayt szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akár mennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat. Ha kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt.
3: Ma is derült, száraz időnk van, délután kevés felhő képződhet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. 40-41 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. Többfelé beborul, helyenként záporok, zivatarok érkeznek. Pénteken éri el térségünket a felfrissülést hozó hideg front, jelentős csapadék. Ismét csak lokálisan várható, országos esőre ne számítsunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93 Rock FM, boldog születésnapot, kedves ötödikeiek. Hát egy gitáros úriemberre bukkantam, aki a mai napon született, ugyancsak, hát nem most, hanem nevezetesen 1955-ben, Eddie Ojeda, vagy ahogy jobban ismerjük, Eddie Fingers Ojeda. Ugye a Twisted Sister himnuszainak igazi kőkemény ritmus és szólógitárosa. Hogy miért pont Fingers? Hát a Bece nevét még a Twisted Sister korai klubkoncertes korszakában kapta a rajongóktól. A név közvetlen utalás arra, hogy hát rendkívül gyorsan, precízen és technikásan mozgatta az ujjait a gitár nyakán, miközben játszotta a bonyolult szólókat. Egyébként védjegye a fekete-piros céltábla mintás gitár, ugye a Bullseye. Ez a design eredetileg a Twisted Sister legelső logójának részét képezte. Az ikonikus hangszert 80-as években gyártották, később pedig a Wayne Guitars készítette el a modernizált verzióját. Miután a korai 70-es években egy New Yorki bandában játszott, 75-ben csatlakozott középiskolai barátja J.J. French meghívására a Twisted Sisterhez. Gitárjátéka hallható a csapat legnagyobb MTV korszakot letaroló slágereiben. 85-ben aktív tagja volt a Ronnie James Dio által szervezett Hearing Aid Projectnek, ahol a korszak legnagyobb metal zenészeivel közösen rögzítették a Star című jótékonysági dalt az afrikai éhezők megsegítésére. Egyébként pedig feletté mód kedveli a Chilit, saját márkás prémium csípős szószt is piacra dobott már Eddie Ojeda's Cheris Habanero néven, ami a rockerek és a gasztronómia kedvelői körében is igen nagy sikert aratott. Úgyhogy így, kedves ma születettek, Eddie Fingers Ojeda a mai születésnaposunk. És akkor, na, hogy Twisted Sister. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk!

0: Rockközlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Továbbra is félpályás lezárás van a 17. kerületben, a Cinkotai úton, a Pesti út közelében, mint ahogy időszakos és szakaszos sávzárásra lehet számítani napközben az Üllői úton, és váltakozó irányú forgalomra a 3. kerületben, a Pusztakúti úton, a Pusztakúti köznél.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsor ajánló. A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárja.

0: A nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronny Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
4: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Ne várj, használd az Urzinolt!
4: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
5: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
6: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 ezer forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Tovább marad velünk a hőség, népszerűek a balatoni intercitik. Teflon serpenyőt hívtak vissza, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem szabadulunk a fullasztó melegtől, meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Az intézkedés az ország teljes területére érvényes. A kánikulában különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
9: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
8: Sokan utaztak a balatoni intercitikkel. Jelentősen nőtt a járatok népszerűsége az idei főszezon első hónapjának adatai szerint. Csak nem 5%-os a növekedés a tavalyi hasonló időszak mérlegéhez képest. Kedveltek az express vonatok is, különösen a jégmadár és a csabai tekergő. A szerelvényeket a fedélzeti vendéglátás is vonzóvá tette. Baj van a Teddyben kapható serpenyőkkel. A cég visszahívta a 28 cm átmérőjű Vokpen Natural Kitchen elnevezésű terméket a tapadásgátló bevonat leválása miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, senki ne használja a Kínában gyártott edényt. A konyhai eszközt érdemes visszavinni az üzletbe, az árát visszatérítik. Mindent megtudhatunk egy helyen a középkori magyar állam összeomlását kiváltó harcról. Elindult a Mohács 500 honlap. A Nemzeti Örökség Intézet által kezdeményezett weboldal bemutatja a mohácsi csata kutatásának legújabb eredményeit, valamint a jubileumi programsorozat legfontosabb eseményeit. Fokozódik a hőség, ma is derült, száraz időnk van, 40-41 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. Többfelé beborul, és a délutáni, kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok érkeznek. Nyugaton megélénkül a légmozgás. Pénteken éri el térségünket a felfrissülést hozó hideg front. Helyenként enyhülni kezd a meleg, délkeleten tart ki a legtovább a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, mindenkinek kívánom a kellemetes reggelt, ne feledjük el a Krisztinákat. Na, nem sokára majd egy legendás lemezszerződésről, még 1972-ből.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

89 Rock FM, remélem, hogy jó az irány. Szóval 72. augusztus 5-e, amikor az Aerosmith leszerződött, hát az a rock történelem egyik igen fontos és legfilmesebb pillanata is volt egyikben, ami megváltoztatta a bostoni fenegyerekek életét. A Max Kansas City Club a New Yorki underground művészvilág központja volt, olyan nevek jártak itt, mint Andy Warhol, a Velvet Underground, vagy éppen David Bowie. Az Aerosmith ekkor még, hát mondjuk úgy feltörekvő vidéki bandának számított, akik alig tudták kifizetni a New Yorkba tartó út benzin költségét. Clive Davis, a Columbia Records legendás elnöke nem is az Aerosmith miatt ment le a klubba azon az estén, őt egy velszi énekesnő Maggie Bell érdekelte, akit le akart igazolni. Az Aerosmith menedzser azonban kifizette a klub tulajdonosát, hogy Steven Tylerék közvetlenül Maggie Bell előtt léphessenek fel, így Davis kénytelen volt végignézni őket. Amikor aztán belecsaptak a húrokba, Davis azonnal meglátta bennük azt az energiát, és a Rolling Stones amerikai válaszát a koncert után nyomban felajánlotta a 125 000 dolláros szerződést, ami hát ma inkább olyan millió dollárnak felel meg. Miért volt veszélyben a szerződés? Hát az érdekes, Steven Tyler, a zenekar énekese rettegett a koncert előtt, pár nappal korábban teljesen elment a hangja, és orvos a szigorú némasságot rendelt el neki. A fellépés pillanatáig egyetlen szót sem szólt a backstage-ben, teljes némasság, csak a meleg teát kortyolgatta és imádkozott. Amikor színpadra lépett, a torkából feltörő nyers, rekettes üvöltés végül teljesen elvarázsolta az elnököt. Hát így, nagy pillanat lehetett ez, kérem tisztelettel. Oda megyünk, lyukasgatjával, azt kijövünk 125 000 dolláros szerződéssel. Hey, ez a rock and roll. 103.9 Rock FM, na zenéjünk.

0: 103.9 Rock FM.
1: Fél kilenc, úgyhogy jönnek is a hírek, aztán egy 1972-es dátum, és egy Wembley-béli All-Star Rock and Roll Festival. Jó. És persze zenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Különösen száraz volt a július, forgalomban az új KAF villamos. Egyre több gondot okoz a parlagfű. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. A 10. legmelegebb volt az idei július, a 20. század kezdete óta itthon. A Hungaromet azt írta, a középhőmérséklet országos átlagban, majdnem hogy elérte a 23 Celsius fokot, ami több mint 1 Celsius fokkal. Az 1991-2020-as átlag felett van. Ezzel az idei, a 10. legmelegebb július lett Magyarországon. Ez a hónap egyúttal a 6. legszárazabb július volt 1901 óta. Csökken a Tisza-tó vízszintje, a Kisköre felső vízmércén mért vízállása 700 cm alatt van. Ez az extrém csapadék hiány, illetve a folyón érkező rendkívül alacsony vízhozam és a fokozott párolgás következménye. Elfogadták a fővárosi átkelő tervét. Budapest főépítésze jóvá hagyta az Óbudai sziget új gyalogos hídjának koncepcióját. A 138 méter hosszú, 3,5 méter széles híd teljes egészében magánforrásból valósul meg. A szerkezetet díszkivilágítással is ellátják. A beruházás milliárdos tétel. Már közlekedik a 39. új KAF villamos. A Budapesti Közlekedési Központ azt írta, hogy a jármű a szokásos műszaki vizsgálatok, próbafutások és a hatósági engedélyezési eljárás sikeres lezárását követően állt forgalomba. A szerelvény a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. Az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os és a 61-es vonalán találkozhatunk az új típusokkal. Berobbant a parlagfű szezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést. A pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtora Patini Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ allergiológusától.
2: Az ország keleti régiójában, mint Nyíregyháza, Debrecen és Békéscsaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék.
1: Ma is derült, száraz időnk van, délután kevés felhő képződhet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, 40-41 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. Többfelé beborul, helyenként záporok, zivatarok érkeznek. Pénteken éri el térségünket a felfrissülést hozó hideg front, jelentős csapadék. Ismét csak lokálisan várható, országos esőre ne számítsunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93 Rock FM, szóval 72. augusztus 5-én London Rock and Roll Show, a könnyű zene történetének egyik egy hát méretes nosztalgia és giga koncertje volt a Wembley-ben. A koncertet az eredeti régi Wembley stadionban rendezték meg, bár sokan úgy tartják, hogy ez volt a stadion legelső zenei koncertje, valójában a második volt, mindegy, ne menjünk bele. Az esemény célja az 50-es évek rock and roll újraélesztése, csúcspontja, a fellépő. Bo Diddley nyitotta meg a főzenekarok sorát jellegzetes lüktető ritmusaival, aztán jött Jerry Lee Lewis a zongora szaggató játékával, majd Little Richard, egy elég teátrális showval, Bill Haley and his Comets elhozták a Rock Around the Clock korszakának igazi életérzését, és Chuck Berry a fesztivál abszolút főzenekaraként és zárásaként lépett fel, ráadásul pont ekkoriban vezette a slágerlistákat. Hát eredetileg olyan világhírű fekete együttesek is felléptek volna, mint a The Platters vagy a Drifters. A brit hatóságok azonban az utolsó pillanatban nem adták meg nekik a munkavállalási engedélyt, így a szervezők kénytelenek voltak módosítani. A brit bemelegítő zenekarok között fellépett az excentrikus Screaming Lord Sutch is. Ők is ilyen elértő rendőrség azonnal lefújja az egész fesztivált, mivel a fellépése alatt egy striptease táncos nőt hozott fel magával a színpadra. Így volt ez 1972. augusztus 5-én a sokat megért Wembley-ben. 103.9 Rock FM, az utakon kérem vigyázzunk, köszönet!

0: Rockközlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Továbbra is félpályás lezárás van a 17. kerületben, a Cinkotai úton, a Pesti út közelében, mint ahogy időszakos és szakaszos sávzárásra lehet számítani napközben az Üllői úton, és váltakozó irányú forgalomra a 3. kerületben, a Pusztakúti úton, a Pusztakúti köznél.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
5: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
6: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
7: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
8: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100.000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Szükséges spórolni az árammal. Forrókatlan Európa. Gondot okoznak a sáskák. Köszöntöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Tegnap is jól alakult a lakossági áramfogyasztás. Magyar Péter miniszterelnök azt közölte, hazánk ismét összefogott. A felhasználás jelenleg 500 megawatttal van a tervezett szint alatt. A Duna vízszintje már 5 cm-t nőtt. Az utolsó turbina stabilan termel. Kapitány István miniszter pedig úgy fogalmazott, bízunk benne, hogy ez a tendencia fennmarad, és nem lesz szükség a blokk leállítására. A kormányfő korábban a 40 fok feletti csúcs hőmérsékletekre hivatkozva azt kérte, hogy délután 5 és este 10 óra között, amennyire csak lehet, takarékoskodjunk az árammal. Forrókatlanná vált Európa. A kontinensen belül hétfőn Magyarország volt a legmelegebb ország. A hőmérsékleti csúcsérték nagy részt 36-40 Celsius fok között, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius fok között alakult. Az előrejelzések szerint a napokban a kánikula továbbra is velünk marad. Sáska veszély van itthon, emiatt szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a NÉBIH. Az intézkedést a szélsőségesen meleg és száraz nyári időjárással indokolta a hivatal, ennek okán ugyanis évről évre visszatérő gond a marokkói, az olasz és a vándorsáska károkozása. Ezek a rovarok főképp az aszályos alföldi térségeket veszélyeztetik, elsősorban Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét, de máshogy is megjelenhetnek, mert kiválóan repülnek és nagy távolságokat képesek megtenni. Folyamatosan védekezzünk a kullancsok ellen, hívja fel a figyelmet a NÉBIH. Ezek az élősködők veszélyes betegségeket okozhatnak az embereknél is, ezért fontosak a megelőző intézkedések, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatója.
10: Különböző patikákban kapható sprayt szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akár mennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat. Ha kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt.
9: fokozódik a hőség, ma is derült, száraz időnk van, 40-41 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak, többfelé beborul, és a délutáni kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok érkeznek. Nyugaton megélénkül a légmozgás. Pénteken éri el térségünket a felfrissülést hozó hideg front, helyenként enyhülni kezd a meleg, délkeleten tart ki a legtovább a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

waving your banner all over the place. We

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Tovább marad velünk a forróság. Népszerűek a balatoni intercity-k. Gond van a teflon serpenyővel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem szabadulunk a fullasztó melegtől, meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Az intézkedés az ország teljes területére érvényes. A kánikulában különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőgutak kialakulásának veszélyét. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogy azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
1: Sokan utaztak a balatoni intercity-kkel. Jelentősen nőtt a járatok népszerűsége az idei főszezon első hónapjának adatai szerint. Csak nem 5%-os a növekedés a tavalyi hasonló időszak mérlegéhez képest. Kedveltek az express vonatok is, különösen a jégmadár és a csabai tekergő. A szerelvényeket a fedélzeti vendéglátás is vonzóvá tette. Baj van a Teddyben kapható serpenyőkkel. A cég visszahívta a 28 cm átmérőjű Vokpen Natural Kitchen elnevezésű terméket a tapadásgátló bevonat leválása miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, senki ne használja a Kínában gyártott edényt. A konyhai eszközt érdemes visszavinni az üzletbe, az árát visszatérítik. Mindent megtudhatunk egy helyen, a középkori magyar állam összeomlását kiváltó harcról. Elindult a Mohács 500 honlap. A Nemzeti Örökség Intézet által kezdeményezett weboldal bemutatja a mohácsi csata kutatásának legújabb eredményeit, valamint a jubileumi programsorozat legfontosabb eseményeit. Fokozódik a hőség, ma is derült, száraz időnk van, 40-41 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. Többfelé beborul, és a délutáni, kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok érkeznek. Nyugaton megélénkül a légmozgás. Pénteken éri el térségünket a felfrissülést hozó hideg front. Helyenként enyhülni kezd a meleg, délkeleten tart ki a legtovább a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a szerdai rock délelőtt, hát bizony már az 5. napját tapossuk augusztusnak, és ma tetőzik minden, aminek tetőznie kell. Hát én azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy mi a feladat, ugye takarékoskodunk az árammal és a vízzel, de közben inni nagyon sokat iszunk már, mint vizet, illetve gondoskodunk a napvédelemről, és hogyha autóval megyünk valahová, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, ha leállítjuk, még 5 másodpercre sem, illetve hallgatjuk a legjobb rockzenéket, mint ahogy az lenni szokott ilyenkor, de ez a szerda, ez most azért különleges, mert hogy nem sokára Tábor Fesztivál augusztus 26-tól 29-ig Alsóörsön 30 plusz zenekarral 4 nap az ország legnagyobb vízparti rock és metal házi bulia, a vendégem pedig 11 órától, mint minden évben, Lévai Hangyási László Hangya, a fesztivál alapítója, úgyhogy tőle megtudhatjuk a részleteket. Hát addig meg csak eltöltjük itt az időt, csak elpesgünk itt sok-sok vízzel és napvédelemmel, ez a Led Zeppelin és a Black Dog.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, hát a Pantera, akik hála a jó Istennek visszatérő vendégek Magyarországon, mert ugye aztán ők voltak itt 2023-ban, akkor mindjárt egy jó dupla koncertet toltak, 2025-ben is voltak itt nálunk, és idén is eljöttek hozzánk, mégpedig a Metallica vendégzenekaraként, ők június 11-én léptek fel, a műsor az fantasztikus volt, tehát nyilván az, hogy ennyi fantasztikus együttes egy helyen, hát az azért alapból egy nagyon különleges dolog, és tényleg le a kalappal előttük is, meg mindenki előtt, aki ott fellépett. Egyet szerintem mondhatok a többiek nevében is, vagy minden rocker nevében, várjuk őket vissza nagy szeretettel Magyarországra, de amíg nem jönnek, ugye a csapatnak a legnagyobb példányszámon elkelt Vulgar Display of Power című 6. nagylemezének utolsó kislemezes és videoklipes dalát fogjuk meghallgatni. A zenekar egyik legismertebb himnusza, a legendás riffjét Dimebag Darrell egy hangbeálláson írta meg a Cowboys from Hell lemez turnéja során, immáron

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Rock FM, nagyon jön az Iron Maiden, akik tavaly kezdték el ünnepelni 50. életévüket. Hát ugye 50 éves lett a banda, és ezt itt nálunk ekkora megtiszteltetés. Egy dupla koncerttel indították el a Run For Your Lives turnét. Ugye a koncertsorozat a zenekar hosszú történetének legnagyobb klasszikusait ünnepli, de a turné egyik legnagyobb szenzációja, a banda május végén újra elővette az Infinite Dreams című dalt. A szám eredetileg a Seventh Son of a Seventh Son lemezen jelent meg, és a rajongók különösen örültek annak, hogy a zenekar 38 év után ismét műsorra tűzte a ritkán játszott klasszikust. Hát ugye az európai szakaszt követően a zenekar Észak-Amerikába utazik, ahol több állomáson olyan legendás társak csatlakoznak hozzájuk, mint a Megadeth és az Anthrax, és azt gondolom, hogy itt is a két legyet egy csapásra, sőt, itt már három legyet egy csapásra egy metal rajongónak. Fú, ez valami egészen nagy álom lehet. Az Iron Maidenről megjelent a dokumentumfilm is, amely róluk szól, ugye nyilvánvalóan, Burning Ambition a címe, és hát nem tudom, tervezik-e, hogy a turné végén visszatérnek Magyarországra, mi nagyon-nagyon szeretnénk. Ezt csak úgy üzenjük innen. Ez meg itt az Iron Maiden és a Hallowed Be Thy Name.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a szerdai rock délelőtt, 5. napját tapossuk augusztusnak, itt van a csúcson most az a meleg, amikor mindenki nagyon vigyázzon magára, igyon sok vizet, és egyébként gondoskodjon a napvédelemről, ha autóval megy valahová, akkor semmit és senkit nem hagyunk benne, ha leállítottuk, illetve takarékoskodunk az árammal és a vízzel, mert az nekünk jó, illetve majd később lesz jó. A jó rock zenék azok pedig itt vannak, illetve nem sokára itt van velünk Lévai Hangyási László hangya, a Tábor Fesztivál alapítója, amelynek lassan eljön az ideje, augusztus 26-ától 29-ig lesz Alsósön, és nem sokára megtudhatjuk a részleteket is. Addig is Nazareth Love Hurts.

0: 103.9 Rock FM, és ahogy ígértem, táborfesztivál augusztus 26-tól 29-ig, Alsóörs 30 plusz zenekar, 4 nap, az ország legnagyobb vízparti rock és metal házibulija. Vendégem, mint minden évben, hát eljött ez is, Lévai Hangyási László Hangya, a fesztivál alapítója, főszervezője, lelke, vagy...
1: Gyakorlatilag ez egy ilyen családi vállalkozás, igazából a... Most így ki szeretném a céges infókat teregetni, akkor a Bence lépett előre. Ő most az átlátó ember, én meg a 33 éves tapasztalatommal próbálom korrigálni a dolgokat, de igazából már az se kell nagyon.
0: Hát azért az nem árt, hogyha valaki tapasztalt. Mostanában gondolkodtam azon, hogy mióta lett szitokszó az, hogy az ember tapasztaltabb vagy öregebb, mint a többiek, akik ezt szervezik. Hát
1: a
0: nem.
1: Mai fiatalokat ez nem érdekli.
0: Nem.
1: Tapasztalat az szitokszó.
0: Igen, pont ezen gondolkodtam a múltkor, pedig az nagyon jó, hát hiszen ez a fesztivál, pont amikor megjöttél, arról beszéltünk, hogy most 18 éves lesz már. Azért ez nagyon...
1: Igen, és elég érdekesen alakult, mert ugye én annak idején már Sing Sing táborokat 93-tól, Junkies, Hooligans tábor, minden zenekar, akit menedzseltem, tábor csináltam neki, de akkor teljesen másképp működött az egész.
0: Aha.
1: Tehát gyakorlatilag akkor szinte szájról szájra, újsághirdetés, rádióhirdetés, stb.
0: Igen.
1: Most meg, ahogy nézem itt a hirdetési költségeket, leginkább a social médiás felületeken hirdetünk, és az emberek az az első, amikor reggel felkapcsolják, bekapcsolják a telefonjukat, ami itt bevillam.
0: És akkor
1: régebben sokkal nehezebb volt bekalkulálni, körülbelül mennyi emberre számítunk. Tehát én emlékszem az első Sing Sing táborra, azt gondoltuk, hát ilyen lesznek ilyen 100-200-an. És ugye nem volt semmi visszajelzés, azon kívül, hogy néhányan mondták, hogy ott leszünk, meg stb. És lementünk a táborba, Tokajra, előtte lenni nap, aludtunk, és ilyen morajlásra ébredtünk. Hát a Rakamazi-Tokaji híd túl oldalán volt a sor vége. Tehát nem voltunk felkészülve jegyekkel, nem voltunk felkészülve biztonsági személyzettel, stb. Tehát most már mennyivel könnyebb, pláne ugye 33 év és tapasztalat, már ugye könnyebb kalkulálni mindenben. Tehát nagy váratlan esemény ritkán szokott előjönni.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy a Bence, hiába ő van elől, azért van egy olyan biztos háttere, amire bármikor tud támaszkodni.
1: Hát itt mi hárman, igen. Tehát a Bence, a feleségem és én, illetve most már a kisebbik gyerek, aki a Botond, ő pedig most 20 éves, és már évek óta ő vágja össze a videókat, tehát ilyen előkészítő videókat, amiket felveszünk, zenekarokat, stb. A napi videókat. Úgyhogy ez egy családi vállalkozás.
0: Innen folytatjuk nem sokára. Táborfesztivál augusztus 26-tól 29-ig. Alsóörsöm, a vendégem pedig a főszervező Lévai Hangyási László Hangya. És most egy olyan együttes, akik egyébként ott lesznek majd ezen a táborfesztiválon. Sing Sing, Nehéz lehet hősnek lenni. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM táborfesztivál augusztus 26-ától 29-ig Alsóörsön. Ennek kapcsán vendégem Lévai Hangyási László Hangya, a fesztivál alapítója.
1: Négy napos fesztivál, az ország legnagyobb vízparti rock és metal házi bulija. Ez egy gyönyörűen hangzik ez a mondat, de azért ez nem egyszerű összehozni, igaz?
2: Jó, hát most a Balaton nem én raktam oda.
1: Na jó, de te szervezed a partjára, tehát
2: igen,
1: azért nem mindegy.
2: Viszont mindenféleképpen azt észrevettük, hogy nekünk a Balaton az egy ilyen extra bonzás. Uh-huh. Tehát azért is nevezzük magunkat úgymond családi fesztiválnak, mert egy család teljes értékű nyaralásátok meg tudjuk oldani négy nap alatt, illetve vannak, akik azt mondják, hogy még előre is egy három napot hozzátoldanak meg a végére is, van egy outro, meg egy intro, és gyakorlatilag ott a vízpart, ott van egy csodálatos kemping, egy szuper koncert közben, fantasztikus ez az északi part, lehet túrázgatni, bringázni, evezni, úszni, stb. Úgyhogy, és még szerintem még mindig olcsóbban jönnek ki, mint hogy elmennek egy luxusszállodába, és csak a klóros vízt szakolgatja.
1: Hát emellett pedig ugye ott a rock and roll, amiről beszéltünk, hogy alapvetően ez maradt az ország egyetlen egy rock fesztiválja. Ennek mi az oka szerinted? Hát az ország imádja a rockzenét, hát én tudom, hiszen találkozom nap-nap után olyan emberekkel, akik rockzenében élnek.
2: Én sajnos, én azt veszem észre, hogy ez a műfaj kezd kihalni. Kevés az utánpótlászenekar, az olyan utánpótlászenekar, aki önmagában úgymond tömegeket tud vonzani. Látom a közönségen, hogy öregszik évről évre, úgyhogy ez egy kicsit elkeserítő, és én azt mondanám a fiataloknak, hogy egy kicsit csipkedjék magukat.
0: Hát most megüzentük akkor nekik, innen folytatjuk nem sokára. Lévai Hangyási László Hangya, a táborfesztivál alapítója, főszervezője a vendégem. Táborfesztivál augusztus 26-ától 29-ig Alsóörsön.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: 103.9 Rock FM Táborfesztivál augusztus 26-a és 29-e között Alsóörsön 30 plusz zenekar, 4 nap az ország legnagyobb vízparti rock és metal házi bulia. Vendégem, mint minden évben, Lévai Hangyási László Hangya, a fesztivál alapítója. Hát azért egy ilyen fesztivál megszervezése nem kis munka, szerintem. Ahogy így elmondtam, elég sok minden történik arra felé.
1: Természetesen ennek is volt egy evolúciós folyamata, még minden konfigurációt kipróbáltunk. Egy színpad, két színpad, kis színpad, nagy színpad, két nagy színpad, most pedig megint léptünk egyet, most két giga nagy színpad lesz, giga díszlettel, giga látvánnyal, és ehhez méltó zenekarokat is kellett hívjunk.
0: Hogyha az ember egy ilyen fesztivált szervez, nyilván ez most egy nagyon hülye mondat lesz, nagyon otthon kell, hogy legyen a hazai rock zenében. Hát az, hogy te mindenkit személyesen ismersz, egy olyan köröd van, ami nem mindenkinek van azért.
1: Én úgy érzem, hogy ezt meg lehet tanulni másnak is. Mi azért vizsgáljuk természetesen, hogy melyik zenekar mennyit ér. Tehát van egy magyar mondás, minden zenekar annyit ér, ahány jegyet vásárolnak
0: rá. Olyan eljönnek a koncertre.
1: Igen, pontosan. Tehát nekünk azért van egy nagyon jó vizsgáló helyünk, ha most én nagyon egyszerűen fogalmazom. Ugye a Barbaneglában látjuk, hogy ki mennyi embert mozgat meg, és sajnos itt fontos nekünk. Tehát nem mindegy az, hogy... Mert ugye ott a Balaton, az nagy vonzerő, tehát hogyha olyan zenekar teszek fel a színpadra, hát akkor inkább még egy kicsit pihengetünk itt. És az azért egy 2x8000-es placra nem rakjuk oda a megfelelő létszámot, akkor az rossz a vendéglátásnak, a zenekarnak kimondottan rossz. Meg nekünk se olyan jó.
0: Na de szerencsére erről is szó sincs, mert lesz 4 külföldi fellépő, az Alstern Blaze Bailey Iron Maiden Anniversary, ő egy teljes Iron Maiden anyaggal érkezik, és Ronnie Romero és a Gus G. Aztán még a magyarok közül ott lesz a Tankcsapda, a Depresszió, a Lord, a Fish, a Zora, Sex Action, Sing Sing, AVS, Road, Totális Metal, Leander Kills, Romeo Vérzik, Moby Dick, Down Whatever, és még sorol, ja, Junkies, még sorolhatnám, de most egyelőre ennyi. Aztán holnap visszatérünk, és továbbra is a Tábor Fesztivállal fogunk foglalkozni majd. Lévai Hangyási Lászlóval, Hangyával, a fesztivál alapítójával, főszervezőivel, lelkével. Hát elmondjuk, hogy még mit kell tudni erről. Ez a 103.9 Rock FM.

A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
5: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
6: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori ég csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
7: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt, hát igen, de már délután folytatjuk, ami azt jelenti, hogy most aztán tényleg a tetőfokán a hangulat, a hőség, és nagyon kell vigyáznunk magunkra, sok-sok vizet kell, hogy igyunk, gondoskodni a napvédelemről, ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodperce sem, illetve takarékoskodunk az árammal, és takarékoskodunk a vízzel. Na, ezek után, az intelmek után én még annyit elmondanék, hogy ha valaki esetleg elmegy nyaralni, akkor www.rockradio.hu online streamen is lehet bennünket hallgatni. Most például a jó kis hűsítő Scorpions, akik tavaly lettek 60 évesek, akkor elkezdték ünnepelni a 60. évfordulójukat, és aztán idén folytatták, voltak nálunk Magyarországon is, egy ilyen koncertturné keretein belül ünnepelgetnek ők, csak úgy, ahogy ők tudnak egyébként, és biztos, hogy ha jövőre nem is, de azután visszatérnek, mert minden második évben itt vannak nálunk. Boldog születésnapot Scorpions, ez a Szent Angel.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM azt írja az Útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé, Viatorvágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban mindenkinek érdemes óvatosabban vezetni és figyelembe venni a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-as autópályán Bag térségében Budapest felé a 40-es és a 33-as kilométerek között szűkített sávokon lehet autózni a leálló sáv aszfaltozása miatt, és az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszűkület van érvényben. +36 20 99 9 103 9 ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen. Aztán már is hozom a Guns N' Roses dalát. Ez a Welcome to the Jungle. We'll

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM és Billy Idol folytatja. Hát kérem tisztelettel, Billy Idolnak ugye tavaly volt a karrierje 50 éves, és ennek a jeles évfordulónak az alkalmából ő kiadott egy új lemezt, mégpedig Dream Into It címmel, és aztán elindult turnézni, hogy megünnepelje ezt a fantasztikus 50 évet, mégpedig Amerikában először a Joan Jett and the Blackhearts-al, aztán utána jött Európába, és teljesen nyilvánvaló módon nálunk is fellépett itt a Budapest Parkban, fantasztikus koncertet adott. Ő tavaly töltötte be egyébként a 70. életévét is, és ennek apropóján hát is megjelent a Billy Idol Should Be Dead című egész estés dokumentumfilm, amelynek az egyik betétdalát a 2026-os Oscar díjátadóra is jelölték a legjobb eredeti dal kategóriában, a dal címe pedig Dying to Live. Ami még hír Billy Idol-al kapcsolatban, hogy ugye tavaly jelölték a Rock and Roll Hall of Fame-be, akkor nem jutott be, ami új hír, és átvisz bennünket most már 2026-ra, hogy idén bejutott, és a beiktatási ceremónia november 14-én lesz Los Angelesben. Itt pedig Billy Idol és a Dancing with Myself.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt.
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
5: Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: kaisai.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki. Mondjuk ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a szerdai Rock délelőtt 5. napján augusztusnak. Ma mindenki nagyon-nagyon vigyáz magára, gondoskodik a napvédelemről, illetve sok vizet iszik, takarékoskodik az árammal és a vízzel, és ha autóval megy valahová, akkor senkit és semmit nem hagy benne, ha leállította, még 5 másodperce sem. Na és ezek után lehet online streamen is hallgatni bennünket, ha elutaztunk nyaralni, www.rockradio.hu, és érdemes is, mert hogy itt a T-Rex együttes, és a Get It On című dal, a Bang A Gong Get It On. A legenda szerint ezt a dalt Mark Bolan amerikai turnéján dolgozta ki. Azt mondta, hogy az ötletet részben Chuck Berry Little Queenie című klasszikusa inspirálta, sőt a dal végén még egy rövid utalás is hallható erre a rock and roll örökzöldre. Aztán még az is érdekesség, hogy amikor a T-Rex 1971-ben a Top of the Pops műsorban előadta a dalt, a zongorán a kamera előtt nem más játszott, mint a pályája elején járó Elton John. Hát sok minden van ezzel a dallal. Ez a T-Rex és a Get It On.

103.9 Rock FM, a Starship érkezik, akiknek Love Among the Cannibals című lemeze 1989-ben jelent meg, és ez azért érdekes, mert hogy mérföldkőnek számít a Starship történetében. Ez volt ugyanis az első album Grace Slick énekesnő nélkül, egyben az utolsó stúdió lemezük egészen 2013-ig. A zenekar egyébként ezen a lemezen irányt váltott már, mint zeneit, a korábbi szintipop hangzás helyett egy sokkal keményebb gitárközpontú, auros rock megszólalás jellemzi a korongot. Több dalt már a zenekar tagjai is írtak, így személyesebb lett az anyag, mint az előző lemezek. Az album legismertebb dala az It's Not Enough, amely 1989 őszén a Billboard lista 12. helyéig jutott, és ez lett a Starship utolsó top 40-es slágere. A lendületes gitárvezérelt rockdal jól példázza a zenekar új korszakát, és a mai napig a késői Starship egyik legerősebb felvételeként tartják számon, és mi is nagyon szeretjük ez a Starship és a Not Enough.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges, kerülni a 22-es jelű Sasfészek-tó pihenőhelyen keresztül lehet. Az M3-ason új terelést építettek ki a Kerekharaszti pihenőhely térségében, az 50-es és az 53-as kilométer között a Vásárosnamény felé utazók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg Budapest felé a külső és a leállósáv járható. A korlátozás ideje alatt a Kerekharaszti pihenőhelyre történő kihajtás biztosított, és az üzemanyagtöltő állomás is nyitva lesz. A 4-es főúton Becsés és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 22-es kilométernél burkolat felújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okoz. +30 20 99 99 103 9 az a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már jöhet is a The Verve és a Bittersweet Symphony.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM-a. Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt és annak is az utolsó órája. Hát megyeget ez a nap szépen, itt most a hőkupola csúcspontján vagyunk, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, igyon sok vizet, gondoskodjon a napvédelemről, ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodpercre sem, illetve takarékoskodunk az árammal és a vízzel, no meg online streamen is akár hallgatjuk a legjobb rockzenéket, www.rockradio.hu, hát hogyha elutaztunk nyaralni, ha ott van jó net, akkor miért kéne azokat nélkülöznünk. A Kiss együttes érkezik, akik ugye 2023-ban a világkörüli turnéjuk alkalmával elköszöntek a színpadtól, de ebben volt egy kis csúsztatás, mert hogy a maszkos színpadtól köszöntek el, maszk nélkül még igencsak fellépnek, például novemberben Las Vegasban is, aztán időközben készül az életrajzi filmjük, készülnek új dalokkal, új lemezzel, no meg még Avatar show is lesz, hát azt mondták, hogy 2027-ben, de lehet, hogy majd 2028-ban. Ez a Kiss és a Rock and Roll All Night.

Császáros 9 Rock FM, és akkor az időjárás. Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, hála jó Istennek. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután este feltámadhat, itt 35-37, máshol még 38-42 fokos forróságban lesz részünk. Hát most ez van, a teendőket mindenki tudja, hogy ugye sok vizet iszunk, gondoskodunk a napvédelemről, ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodperce sem, illetve takarékoskodunk a vízzel és az árammal. Ők az Aerosmith és a Pink.

Egyetlen Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, na ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal is a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián, aztán jön Szili és a Rock the Night, én pedig várok mindenkit holnap is nagy-nagy szeretettel, jó kis forrósággal, és 11 órától vendégem lesz a Tábor Fesztivál főszervezője és alapítója Lévai Hangyási László Hangya, ugye Tábor Fesztivál augusztus 26-ától 29-ig Alsóörsön. Addig is mindenkinek kellemes délutánt és estét, én Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Steve Miller Band és a The Joker. Some people call me the space cowboy.

103.9 Rock FM, Kispál és a Borsz, ha egyszer az életben hűvösebb lehetne. Ugye? Nyáron általában a hűvösebbért rimánkodunk, télen pedig a melegebbért. Bár amilyen telek újabban vannak, hát lehet, hogy azok még melegnek is számítanak. Na de ami most nyáron megint történik, az azért durva, minimum ebben a két napban. Megértem, ha valaki abba hagyott mindenféle tevékenységet, és csak úgy ment a napra, ahogy tegnap is mondtam, hogy valamilyen belelóg a vízbe, lehetőleg minél több százalékban. Mindene lógjon bele a vízbe, amúgy meg ne menjünk a napra, ne csináljunk semmit, hűsöljünk, ígyunk hideg, jó kis mindenféléket, és hallgassunk Rock FM-et. Kellemes délután, Plamoncsek Krisztián vagyok.

103.9 Rock FM, az útinform információi szerint az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon egy defektes kamion áll a Kistarcsa Cinkot a csomópont lehajtójánál. A 60-as kilométernél mind a lehajtóágon, mind a külső sávban útszűkület mellett lehet haladni. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán egy kamion és egy kis teherautó ütközött össze az M0-as csomópontja előtt. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, a baleset helyszíne mögött jelenleg 1 kilométeres a torlódás. Három személyautó ütközött Biatorbágy belterületén az 1-es főúton, a 14-es kilométernél váltakozó irányban engedik jelenleg a forgalmat. Budapesten forgalmi rendváltozás van továbbra is a Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontban, sávlezárás van a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is. Szakaszos sávlezárás van a Nagykörúton a Síber Sándor utcától a Pál utcáig a Petőfi híd felé, és a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton ma is 17 órától másnap hajnali 5-ig tart. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM, nagyot ment a hétvégi Rock Lexikonban a Def Leppard, az angol hard rock heavy metal csapat, akik a Hysteria albumot 87-ben jelentették meg, de a sikerek még átnyúlnak 1988-ra is. De most nem is a Def Leppard munkássága az érdekes, hanem az, hogy az évszámok a 80-as évekből lassan-lassan elfogynak. A külön kiadások, amik hónapokkal ezelőtt elindultak a nyári szezonban, egészen pontosan június első hétvégéjén, és 1980-tól mind 80-as évek, minden hétvége egy-egy évszám, és a 80-as éveket 10 hét alatt lehet ilyen formában kivégezni. Az utolsó évszám pedig most jön majd hétvégén, 1989. Ha már az elmúlt hétvégén 1988 volt. Íme a Def Leppard és az egyik legsikeresebb dal a Hysteria albumról. Pour Some Sugar on Me.

103.9 Rock FM és a szerdai rock délután megjött a nap SMS üzenete. Ebben a sarkvidéki időben 12 órában nyomjuk az ipart egy olvasztár öntő egy 70-es mobilról. Na ott milyen időjárás lehet? Hogy egyébként milyen időjárás van, azt szerintem mindenki a bőrén érzékeli. A 40 fok az teljesen hétköznapi lett szerdára és csütörtökre, előtte azért nem volt ennyi, ha nagyon szigorúan vesszük, más dolog, hogy mit érzékeltünk, és aztán utána sem lesz ennyi, mert hogy pénteken a hidegfront elhűti az időjárást 27-35 fok közötti értékekre, szombatra és vasárnapra 22-34, illetve 20 és 33 fok lesz. Egy picit talán teljesen más érzetünk lesz péntekre, szombatra és vasárnapra. Aztán a kánikula folytatódik 35-36 fokkal a jövő héten, ez már egyszer biztos, hiszen ahogy közelebb kerülünk a jövő héthez, egyre pontosabbak az előrejelzések. Klavoncsek Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, útinform legfrissebb, az M0-ás autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon egy defektes kamion áll, a Kistarcsa cinkot a csomópont lehajtónál, a 60-as kilométernél mind a lehajtóágon, mind a külső sávban útszűkület mellett lehet haladni. Budapesten forgalmi rendváltozás van a Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontban, sávlezárás van a 13. kerületben a Lehel utcában és a Béke utcában, és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is, szakaszos sávlezárás van a Nagykörúton a Síber Sándor utcától a Pál utcáig, a Petőfi híd felé továbbra is, és a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton ma 17 órakor kezdődik megint, másnap hajnali 5-ig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM. Emlékszik még valaki a Europe 7 Doors Hotel című számára? A svéd csapat, akik 1983-ban már zenéltek. Hát persze, hogy nem emlékszik senki rá, mert hogy még Svédországban sem lett siker. Volt még néhány ilyen, volt a Lion Eyes, volt a Dreamer, vagy az Open Your Heart, és ezek mind-mind sikertelen dalok voltak. Na de hát valahol el kell kezdeni a zenélést, nem azonnal bombasztikus sikerekkel. 1985-ben jön hivatalosan a Rock the Night, ami a svéd listákon a negyedik helyig jut, és akkor Európa még mindig nem ismeri a svéd csapatot, vagy talán elvétve egyen-ketten hallottak róla. Na de aztán 1986 és a végső visszaszámlálás Svédországban első, Ausztriában első, Franciaországban első, Németországban, hát akkor még Nyugat-Németország létezik, első, Olaszországban, Svájcban, és az angol listán is első, az Amerikai Egyesült Államokban viszont csak a 8. helyig jut, mert ott a Carey lesz a nagyobb siker. Here I Europe, és az a dal, amivel az egész karrier félig meddig elkezdődött. Rock the Night.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

0: közlekedés.
1: Útinform legfrissebb, az M0-as autóút északi szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon, a Rákospalota Fót csomópont lehajtó ágán kigyulladt egy személyautó. A 69-es kilométernél ideiglenesen nem lehet lehajtani a gyorsforgalmi útról. Budapesten forgalmi rendváltozás van a Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontban, sávlezárás van a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában is és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában. Szakaszos sávlezárás van a Nagykörúton a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, és a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton folytatódik ma 17 órától hajnali 5 óráig. Sávlezárások a fővárosban a Helsinki úton befelé, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél és a 6. kerületben az Izabella utcában is. Félpályás lezárás van Soroksáron a Tárcsás utcában továbbra is és a 17. kerületben a Cinkotai úton is. Váltakozó irányú forgalom van a Nagytétényi úton és a Hidegkúti úton is az Ördögárok utca közelében, és egyirányosítás van a 18. kerületben a Nagykőrösi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
5: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12 millió 590 ezer forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
7: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
8: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
10: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, és a 80-as években az Aerosmith diadalmenete szinte nem volt év, hogy ne lett volna egyetlen egy dal az amerikai slágerlisták, és összességében a világ slágerlisták csúcsán, de hát elsősorban az amerikai listákon jegyezték őket nagyon jó és magas pozíciókban, na de ez így volt már a 70-es években is. A 80-as években azonban nem minden évben, mert az évtized első felében 1985-ig kicsit sem ment a szekér, 1985-ben például megjelent egy album, amellyel kapcsolatban a csapattagok azt gondolták, egyetlen egy daluk sikeres lesz, de egyetlen amerikai rádióállomás sem játszotta a dalt, a hozzátartozó videoklipet meg nem vetítette az MTV. Ezt mondják teljes csődnek és kudarcnak. 1986-ban azonban fordult a kocka, és egyetlen egy dal cím, ami mindent megváltoztatott, a Walk This Way. Persze ebben akkor már benne volt a sokat emlegetett Run DMC, és az ezzel kapcsolatos történetet is nagyon sokszor emlegetem. Itt a Rock délutánokban Klavoncsek Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok. Útinform legfrissebb, erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a külső sávban. Főképp Herceghalom és Biatorbágy környékén kell lassulásra számítani. És egy távolabbi hír az Útinformtól, Székesfehérvár északnyugati határában a Farkashegy és Szárazréd környékén nagy kiterjedésű tűz keletkezett. A katasztrófa védelem óriási erőkkel dolgozik a helyszínen, 10 városból érkeztek tűzoltók a tűz megfékezésére. A tűz és a füst a 7-es, a 8-as és a 801-es főút által határolt területet érinti, arra korlátozottá váltak a látási körülmények. A 8-as főúton a 8-as és a 15-ös kilométerek között, a 7-es főúton pedig a 71-es és a 74-es kilométerek között kell számítani forgalomkorlátozásra, akár a füst, akár az elhárításban résztvevő járművek miatt. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, mit csinál Bruce Springsteen a 80-as évek kellős közepén? Nos, a válaszokat szerintem mindenki tudja. 1984-ben megjelenik a Born in the USA című album, minden idők legnagyobb sikere, 7-es dal, ami tulajdonképpen 2 éven keresztül távozik az albumról, vagyis hogy megjelentetik kislemezen is, és lázban tartja a világ slágerlistáit, elsősorban az amerikai slágerlistákat. Aztán 1985-ben Bruce énekel nem is akármilyen szólót a USA for Africa, We Are the World kislemezen, ami hát ugye 7-es percre sikerül, annyira kicsinek nem lehet nevezni, ráadásul az év slágere 1985-ben. 1986-ban vadonatúj nagylemez jelenik meg, ennek a címe Live, vagyis az élő változatok azokból a felvételekből, amiket 1975 és 85 között énekelt, 1987-ben pedig megjelenik a Tunnel of Love című vadonatúj album. Bruce Springsteen 8. stúdióalbuma, amely 1987. október 9-én jelent meg, és az E Street Band soha nem tekintette saját nagylemeznek, Bruce Springsteen hivatalosan nem is szerepelteti ezt az elnevezést. 1989-ben az album a 25. helyen állt a Rolling Stone magazin a 80-as évek 100 legjobb albuma listáján, míg 2012-ben a Rolling Stone a 467. helyre sorolta minden idők 500 legjobb albumát felvonultató listáján. Kislemez sikerek róla a Brilliant Disguise, a Tunnel of Love, a One Step Up vagy a Tougher Than the Rest, és a Tunnel of Love elgyerte a legjobb rock vokális előadás díját is, az 1988-as Grammy díját adó. A New York Times újságírója John Perales azt írta, hogy Springsteen befelé fordult ezen az albumon, és a rosszul elsült szerelemről írt válaszul a magánéletében bekövetkezett változásokra, különösen a Julian Phillips-el kötött omladozó házasságára. Perales szerint az album dalainak többsége az érett szerelem nehézségeiről szól, nem pedig Springsteen korábban dolgozó embereknek szóló aréna rock himnuszairól. A Tunnel of Love dalait közepes tempójú balladáknak vagy pop rock himnuszoknak nevezték, és a Brilliant Disguise-t, vagyis a brilliáns áruhát például sokan szívszorító dalnak nevezték arról, hogy soha nem ismerhetünk meg igazán valakit. Bruce Springsteen és a Tunnel of Love album és a címadó dal is most a Rock FM-en.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalmi rendváltozás van a Könyves Kálmán körút Mester utca csomópontban, sávlezárás van a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában is és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában. Szakaszos sávlezárás van a Nagykörúton a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, és a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton folytatódik ma 17 órától hajnali 5 óráig. Sávlezárások a fővárosban a Helsinki úton befelé, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál, az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza térnél és a 6. kerületben az Izabella utcában is. Félpályás lezárás van Soroksáron a Tárcsás utcában továbbra is és a 17. kerületben a Cinkotai úton is. Váltakozó irányú forgalom van a Nagytétényi úton és a Hidegkúti úton is az Ördögárok utca közelében és egyirányosítás van a 18. kerületben a Nagykőrösi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
3: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
4: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
5: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, az előrejelzések szerint a kánikula folytatódik, de már csak mérsékeltebben. Most szerdára, csütörtökre stabilan 40-41 fok a csúcsok csúcsa, és ezzel kapcsolatban a hajnali hőmérsékletek, a napindítások is 25-27 fokosak is lehetnek. Persze ez tájegységenként változik. Az is biztos, hogy pénteken jön egy hidegfront, csapadékot hozhat, és lehűlést, tehát a 40 fokoktól elbúcsúzhatunk, de a 34-35 fok sem lesz drasztikus lehűlés, némely helyeken esetleg előfordulhat a 32-33 fok. Nagy átlagban a budapesti agglomerációs hőmérsékletek a hétvégére 27-35, 22-34, illetve 20-33 fok. Ez a péntek, szombat, vasárnap előrejelzése. És aztán jövő héten folytatódik a 35-36 fokos kánikula, száraz időben, szinte felhő nélkül, nulla csapadékkal, a hajnali kezdőértékek is 20-22, később 23-24 fokosak lesznek. Ha valaki most ment el szabadságra, ha valaki most pihen, és a semmittevést választotta, illetve az édes nyári pihenést, akkor augusztus 20-áig ez, erre a legjobb időszak.

0: 103.9 Rock FM, Charlie van a telefonvonalban, és beszél a közelgő Táborfesztiválról, ugye augusztus végén kerül megrendezésre, és ő is a fellépők között van.
1: A Táborfesztiválon, hát látom a neveket, és köszönöm a meghívást, szeretem a fiatalokat, nagyon odafigyelek a gyerekekre, amennyi időm van rá, és azt azért el szeretném mondani, hogy meg szeretném dicsérni az iskolákat, akik most gőzerővel tanítják a fiatalokat. Rengeteg jó énekes van, rengeteg jó gitáros, dobos, zongorista, úgyhogy sok sikert kívánok mindenkinek. Ugye mi 70-en fölül vagyunk már. Én és a Halászoni vagyunk az idősebbek, ugye 47-es vagyok, háború után születtem a nagy szegénységben. Játsszuk mindenből egy kicsit, lesz funk, rock. Mi mindenféle stílusból próbálunk majd játszani dolgokat, de azért, mert mi tudunk játszani mindenféle stílusba. Nem úgy, mint például egy rock zenekar, aki csak rockot tud játszani, vagy csak blues-t. Zene nagyon átalakult. A blues is már más blues, a rock is már más rock, a fusion zene is már egy kicsit más. Remélhetőleg lesz közönségünk, és hogyha szeretnek még bennünket, öreg embereket, hát akkor Isten áldjon a drága közönséget, bár nekünk a közönségünk, mert szokták mondani az én korosztályomnál zenészek, hogy milyen sok fiatal van. Na, nálunk 90% fiatal van. És köszönjük, hogy még lehetünk a színpadon, és hogy még szeretnek bennünket.
0: Köszi, Charlie! A Táborfesztiválon fellépő formáció neve egészen pontosan Charlie Band. Zenei folytatásban a szerdai rock délutánban most egy másik bandünk, a Tátrai Band. Charlie ének hangjával a Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalmi rendváltozás van a Könyves Kálmán körút Mester utca csomópontban, sávlezárás van a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában is és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában. Szakaszos sávlezárás van a Nagykörúton a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, és a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton folytatódik ma 17 órától hajnali 5 óráig. Sávlezárások a fővárosban a Helsinki úton befelé, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál, az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza térnél és a 6. kerületben az Izabella utcában is. Félpályás lezárás van Soroksáron a Tárcsás utcában továbbra is és a 17. kerületben a Cinkotai úton is. Váltakozó irányú forgalom van a Nagytétényi úton és a Hidegkúti úton is az Ördögárok utca közelében, és egyirányosítás van a 18. kerületben a Nagykőrön úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalmi rendváltozás van a Könyves Kálmán körút Mester utca csomópontban, sávlezárás van a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában is és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában. Szakaszos sávlezárás van a Nagykörúton a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, és a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton folytatódik ma 17 órától hajnali 5 óráig. Sávlezárások a fővárosban a Helsinki úton befelé, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, a 11. kerületben a Budafok úton a Barázda utcánál, az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza térnél és a 6. kerületben az Izabella utcában is. Félpályás lezárás van Soroksáron a Tárcsás utcában továbbra is és a 17. kerületben a Cinkotai úton is. Váltakozó irányú forgalom van a Nagytétényi úton és a Hidegkúti úton is az Ördögárok utca közelében és egyirányosítás van a 18. kerületben a Nagykőrösi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írj

93.9 Rock FM, az előrejelzések szerint a kánikula folytatódik, de már csak mérsékeltebben. Most szerdára, csütörtökre stabilan 40-41 fok a csúcsok csúcsa, és ezzel kapcsolatban a hajnali hőmérsékletek, a napindítások is 25-27 fokosak is lehetnek. Persze ez tájegységenként változik. Az is biztos, hogy pénteken jön egy hidegfront, csapadékot hozhat, és lehűlést, tehát a 40 fokoktól elbúcsúzhatunk, de a 34-35 fok sem lesz drasztikus lehűlés, némely helyeken esetleg előfordulhat a 32-33 fok. Nagy átlagban a budapesti agglomerációs hőmérsékletek a hétvégére 27-35, 22-34, illetve 20-33 fok. Ez a péntek, szombat, vasárnap előrejelzése. És aztán jövő héten folytatódik a 35-36 fokos kánikula, száraz időben, szinte felhő nélkül, nulla csapadékkal, a hajnali kezdőértékek is 20-22, később 23-24 fokosak lesznek. Ha valaki most ment el szabadságra, ha valaki most pihen, és a semmittevést választotta, illetve az édes nyári pihenést, akkor augusztus 20-áig ez, erre a legjobb időszak. Néha.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM Meatloaf munkássága felejthetetlen és a több évtizedes pályafutás egyik legjobb dala, nehéz választani a csúcsok csúcsát, de talán ez 1993-ból I do anything for love, but I won't do that. Bármit megtennék a szerelemért, de nem fogom megtenni. Bődi Szili viszont mindent megtesz az esti műsorért 8 és éjfél között. Szerdai Rock the Night ma is. Klamoncse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet. Kánikulai Rock délután holnap csütörtökön 3-tól.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night egész este. Én hozom a legjobb rockslágereket, rockpletykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva, megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanáloskáig. Felhívnám a kedves utazók közönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd az a Szili, és augusztus 5-én is, az év 218. napján, nagy szeretettel köszöntök minden kedves rock and roll hallgatónkat, az évből még 147 nap van hátra. A mai napon Krisztina és Donát napját ünnepeljük, de sok szeretettel köszöntjük az Oszkár és a Celestina, vagy az Emese, vagy a Nonna nevű hallgatókat is. És bár Magyarországon nincsen hivatalos ünnepnap a mai dátumhoz, viszont Peruban augusztus 5-e a Nemzeti Egészség napja. A testi, lelki jólét fontosságára hívják fel a figyelmet ezen a napon.

103.9. Rock FM.

103.9 Rock FM, ez itt a Szilipédia, és 1962. augusztus 5-ét írtuk, amikor elhunyt egyszer csak Marilyn Monroe. A hollywoodi ikon halála azóta is legendák tárgya. Hivatalosan túlnadagolás, de hát sokan összeesküvés elméleteket sejtettek mögötte. A szőke szexszimbólum és tehetséges színésznő rövid, ám fényes karrierje máig inspirálja a filmes világot. Egyszer megkérdezték tőle, hogy mi a sikereinek a titka, és ő csak annyit mondott, hogy senki nem álmodik úgy a csillogásról, mint ő.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Hát gyerekek, 1981 az év, amikor augusztus 5-én Ronald Reagan elnök elbocsájtott 11.000 légirányítót az Egyesült Államokban. Ez volt az egyik legkeményebb szakszervezet ellenes intézkedés az amerikai történelemben. A sztrájkoló dolgozókat nem várták vissza, ezzel Reagan keménykezű politikája világszerte ismerté vált. Cserébe viszont egy darabig nem szálltak fel a repülők.

103.9 Rock FM születésnaposunk nem más, mint a zseniális Neil Armstrong, aki 1930-ban született ezen a napon. Ő volt az első ember, aki Holdra lépett 1969-ben, és híres mondatával kis lépés az embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek, örökre beírta a nevét a történelembe. A mai nap jó alkalom elgondolkodni, hova tart az űrkutatás?

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

1039 Rock FM, egy kicsit vissza az MTV világába, mert ma ünnepli születésnapját Adam Jauch, akit nem máshonnan ismerhetünk, mint a Beastie Boysból. Ők voltak a Sabotage című dal megalkotói. Négyen voltak, vagy hárman voltak, azt hiszem, és mindegyiknek olyan feje volt, mint aki most ébredt fel a egyetemi kollégiumban. Hát valószínűleg ezért is szerették őket az emberek. 2012-ben elhunyt, de a zenéje tovább él. A Beastie Boys a hip-hop és a punk határán mozgott, és rengeteg fiatal zenészre volt hatással.

103.9 Rock FM, ez itt a Szilipédia, és 1884 az év, augusztus 5-e a nap, amikor megjelenik a világ első tetoválásról szóló szakkönyve. Samuel O'Reilly, az első elektromos tetoválógép feltalálója jegyezte le a Tattooing in All Its Faces című művet, amely máig alapmű a szakmában. A tetoválás azóta is globális művészetté vált.

1884-ben ezen a napon mutatták be a világ egyik első számítógépes animációját. A Pixar elődje, a Lucasfilm Computer Division egy rövid filmet készített, ami alapvetően megváltoztatta az animációs filmek világát. Ebből nőtt ki később a Pixar, és olyan filmek, mint a Toy Story vagy a Nemo nyomában.

103.9 Rock FM, ez itt a Szilipédia. Hát tudtátok, hogy 2010. augusztus 5-én 33 chilei bányász rekedt a föld alatt, és csak 69 nap múlva jutottak ki. A világ lélegzett visszafolytva figyelte a mentési akciót, a bányászok túléléséről később film is készült, és történetük ma is a remény és az összefogás szimbóluma.

0: 103.9 Rock FM. Képzeljétek el, hogy a NASA 2012. augusztus 5-én a hajnali órákban sikeresen landoltatta a Mars Curiosity nevű robotját a vörös bolygón. A több mint 3 méter hosszú autóméretű szerkezet egy úgynevezett égő darúval ereszkedett le a Gale kráterbe, és azóta is működik, bár már jócskán túl van a tervezett küldetési idején. A Curiosity azóta többek között felfedezte, hogy a Mars felszíne alatt valaha víz lehetett és szerves molekulákat is talált. Ez volt az első olyan küldetés, amelyben egy mozgó laboratórium hosszú távon vizsgálhatta a Mars geológiáját. Egy fontos lépés az emberes Mars missziók előkészítésében.
1: Mama, mondjad már, mikor utazunk?

Rock the Night egészen éjfélig a mikrofonnál Bűdi Szilárd, szevasztok itt a 103.9 Rock FM-en. Mindenkit szeretettel köszöntök, aki imádja a rockzenét, vagy csak turistáskodik itt nálunk. A telefonszámunk 0629 9 10 39. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja, egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkoshogykáig. A földkerekség legnagyobb rockstárjait hozom nektek természetesen 11 óra után is. Köszönöm, hogy velem rádióztok ma este is. Mindenkinek kellemes időtöltést itt a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

think you move me. But I wanna know for sure.

híred nem nyugszik meg soha már. Soha már. Igen. Asszonyod alszik, de a szíved nem